két nácsa. Umbas. Singing and jinga. Konjinga ma. Konjinga ma singina. Jinga ma. Wait, my jinga.